0: Down.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen, tényleg?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
2: Ott vagyunk már?
5: Igen!
1: Ó, na végre!
6: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
7: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Van más?

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Sugar DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a hely.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: a Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hello, hello, sziasztok! Kellemes vasárnap délutánt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. 2026. 7.26-át írjuk. Gyönyörű szép vasárnapra ébredtettünk. Remélem már mindenki hozzá készülődött az a bizonyos fűzéshez. Hogyha éppen valakinek rövid volt az éjszakája, úgy mint nekem, és lassan kezdünk felébredezni majd. Sát a kettős hallgató, így két hete nem voltam adásban. Nagyon-nagyon sokat kell dolgoznom. De most újra itt vagyok, is belecsapunk a lecsóval zenei kalkáddal. És nagyon szépen szeretném megköszönni. Tudjátok, most van Jakabszállás Arre Hotel, 7. Super DJ Rádió találkozó. Köszönjük szépen minden ott bulizónak, és kollégáknak ilyen fantasztikus bulit csináltak, hangulatot. Mire mindenki nagyon jó érezte magát. Sajnos nem tudtam ott lenni. De jövőre ígérem, megpróbálok én is majd elmenni. És hogy megkezdtünk, ez nem más, mint Krisztál, és Te vagy a jel. 2007-es újra remixelt változatában. Nekem te vagy a jel, hogy minden most kezdődik el. Honlapunk címe változatlan www.superdjradio.hu. Ezek vagyunk mi, amikeket ébresztünk nektek. A nap 24 órájában csak nektek zenélünk. Arany Viber számunk pedig 2036 70 45 95 995-ös. Lehet bombázni. Kedves Szatmári Zoltán Dímer mondaná, ne hagyjátok uratkozni a műsorvezetőt. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást, melóban lévőknek kitartást, jó főzés persze! Most megrobogunk tovább. Hírozzád a fiesta, el viva España! Akkor csapjunk bele, gyerekek!

És akkor nézzük ki is volt leggyorsan Viberünkön. Éberezik leghamarabb, itt van velünk kedves Fújtya Lajos. Hello, Lajoskám, sziasztok, nagy pacsi nektek. Azt írta nekünk, kellemes szép diát, hogy DJ Csabi hadd szóljon. Köszönöm szépen, neked is viszont kívánom. Hát tudjátok, szuper DJ rádió, földön, vízen, levegőben, és még tengeralattjáróban is, oda toljuk neki. Érezd jól magad nagyon-nagyon.

egy kicsit vigadjunk tovább. Még pedig nem más, mint La Vida, innen Carnevale. Céle Cruz előadásában fogjátok hallani. Hogy minden is finom legyen, tudjátok.

És itt van velünk kedves Kaszab Timi. Szia, szia Timikém, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia drága Csabi, üdvözlök minden kedves Super DJ Rádió hallgatót. Köszönjük szépen neked. Szerintem ők is téged. Semmi nem minden oksa veled.

és itt van velünk kedves vizes Gyuszi is. Szia, szia Gyuszikám, jó reggelt nektek is. Sziasztok, szép napot mindenkinek. Üdv Csabi, madaras jelen, víz legyen veletek. Kell ismert, hogy jövő héten jön a kánikula. Így van, kedves Gyuszikám, hát jövő héten megint nagyon-nagyon meleget mondanak gyerekek. Azt hitte nekem jó, hogy jöttél, csapjunk a víz közé. Köszönöm szépen, Gyuszi. Jövő héten gyerekek lehet megint készülni erre a nagy melegre. Hát valahogy majd kibírjuk, ugye? Érezd jól magad, Gyuszikám, te is nagyon-nagyon!

persze ilyenkor ugye, akinek van kedve, az lehet, annak lehet egy kicsit táncolni is, és így teszek itt a pult előtt. Habár most nem koptatom a szőnyegemet, mert stúdió felújításban voltam ugyanis, de még nincs teljesen kész.

és ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Isa István, Isa család. Hello, hello, sziasztok Istikém! Azt írta nekünk csodás vasárnapi napot kívánom neked, kedves DJ Csabi Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az Isa család már vár téged, szuper, hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek, köszönjük szépen, kedves Istikém! Mi is nektek legyen csodás napotok, csodás vasárnap! Ott is legyen finom az ebéd! És persze egy nagy pacsi nektek!

erre a zenére, hogy azt is énekeltük annak idején, hogy jaj, de ciki, hogy mi is, az már ki tudja. Itt van velünk kedves Drót Judit is. Szia, szia Juditkám, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Hello, szuperek, szia Csabi. Örülök, hogy újra itt vagy velünk. Szeretnék küldeni egy pörgős számot Pére a fiúknak, kitartás az elektromos kapu szerelésben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, kedves Judit. Akkor szól nekik a következő jó kis elektromos kapu szereléshez. Én is tavasszal csináltam a miénket. A legjobb a vezetékelés. Kitartást nekik is, érezzétek jól magatokat. Nagyon-nagyon köszönjük, itt vagytok.

pedig van nem más, mint Rafael Kera. Featuring Purple Disco Machine, Kungs. Jaj, de jó kis ébresztő zene ez. Billegek itt jobbra-balra, gyerekek. Remélem ti is az ebédfőzés közben. És persze, akik utaznak, úton vannak, vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak, épségben, egészségben. Figyelj, szuper! Adjunk neki!

Remélem mindenki vigyáz a konyhai ragadozóra, ne ragadjon valamit, tudjátok mi az, kenyérhéja. És persze tudjátok, a jó főzés ez úgy, az is illik, hogyha egy kicsit töltögetünk a pohárba valami finom ital, hát persze mindenki kényekedve szerint, ugye? És tegnap bográcsoztam egy jó kis gulyásra, vagy gyerekek, jaj, de fincsi lett.

0: story continues.
1: És ismételten Vibe őzelt, itt van velünk kedves Reisinger Misi. Szia, szia, Misiki, üdvözöllek titeket is. Szia, DJ Csabi, hajrá, húzd bele, téged várt már a vasárnapi gyülekezet. Köszönöm szépen, kedves Fizsikém. Üdvözöl barátod, Misi, köszönöm szépen nektek. Hát itt vagyok, gyerekek. És bizony megtoljuk, mint a lopott bicikli, tudjátok, úgy, ahogy szoktuk. Őrülten. Abracadabra. És hát ugye nem kell mondanom nektek, hogy hát bizony-bizony nagyon hiányzott az Adi.

És itt van velünk kedves Mazsi is. Szia, szia Mazsikám, üdvözöllek titeket is szeretettel. Szét napot is, jó adást kívánok neked, kedves Csabi. Köszönöm szépen, kaptam egy táncoló cicát is. Nagyon cuki, kedves Mazsikám, érezd jó magad, nagyon-nagyon, bármit csinálsz, bárhol legyél. Figyelj, megyünk tovább egy vérpesdítő zenével. DJ Antonio featuring Matt Mark közösen. Hope like his DJ.

remélem, kedves hallgatók, hogy ennek a zenéke mindenkinek jobban megy, minden is. Itt van velünk kedves Mimi, hát hello, Mimikém. Sziasztok, üdvözöllek benneteket, szia Csabi. Jöhettek a mindig szuper zenék, hogy Petinek jobban menjen a főzés. Oho, nagy munkában van Peti. Küldök néhány képet tegnapi esti pecázásról. Puszi mindenkinek, kellemes vasárnapot kívánok. Köszönöm szépen, hát meg is kaptam a képeket. Gyönyörű, szép halak, gratulálok hozzá. Ez a víz pedig finom-finom legyen, érezzétek jól magatokat. Van gyerekek, gyűlik a banda, úgy látom. Így kell ezt. Szerint ti vagytok a királyok.

Kedves hallgatók, a következő zene, hát egy kicsit visszaugrunk az időgépet, tudjátok a DeLorean-nel, bekapcsoljuk azt a bizonyos fluxus kondenzátort, lepattanunk Dokihoz, nem McFlyhoz, ugye? És elindítjuk az időgépet, a 90-es években egy kicsit átevezünk. Jaj, egy nagy kedvenc csapatom, őket úgy hívják, Magic Café-re. És egy nagy zenéjük, ami szerintem egészen kevesebb lehet hallani a Super DJ rádióban. A színe pedig nem lesz más, mint Energy of Light, hát sok energiát kívánok mindenkinek!

És ismételten Viber üzenet, itt van valunk kedves Rumi György, hello, hello Gyurikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket, üdv Csabe, Szarvas Jelen, sajnos itthonról hallgatjuk, csak nem jött össze a jakabszállás. Hát nagyon sajnálom, kedves Gyurikám, talán a jövőre össze fog jönni, én is abban reménykedek. És persze kitartást kívánok a kollégáknak, akik éppen hazafelé tartanak jakabszállásról. És persze minden kedves hallgatónak.

Ők voltak nagy Gefir, Energy of Light. Megyünk tovább egy jó kis főző zenével, hát a közeletekben van a pár, akkor kapjátok el.

És ismételten Vibe Özelt, itt van velünk kedves Ichi és Hudi, Szóládról, hello hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia drága Csabi, már nagyon hiányoztál nekünk, köszönöm szépen kedves Ichikém, ti is nekem. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, szeretném kérni a szerelem vonatot és küldeném kis férjecskémnek az első házassági évfordulónkra, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Neked pedig nagy öre is, puszcsika, köszönöm szépen, gratulálok nektek a házassági évfordulóhoz, milyen méltóképpen megünnepeltétek, zenét pedig megnézem, érezzétek.

kedves Dróturitól kaptam egy megtisztelő üzenetet. Azt hitte nekünk túlról a megszavazva, rengeteg piros szíve. Köszönöm szépen, kedves Judit! Majd kialakult tőle az adás során. Nekem is még egy kicsit fel kell ébrednem. Vele se kukkantottam még az adásterbe.

Akkor gyerekek, pattanjunk fel arra a szerelem vonatra, hiszen mindig szerelmesek vagyunk még. Nem én, Ferenc, szerelem vonat, Stark Marnie. Metal Style, nem még szépen hallhatjátok.

és ismételten Vibe üzenet, kedves Vizes Gyuszi azt hírja nekünk, Csabi kell csinálni vízivó versenyt. Köszönöm szépen, kedves Gyuszikám. Ami előttünk is van itt egy kis kék kút. Csinálunk itt egy kis vízivó versenyt.

0: Figyelj, megyünk tovább. Tűzsőhajú barátunkkal és a két vörös démonnal, akik azt éneklik nekünk, hogy nyár van, azaz az UFO-val.
1: A lemezeket maximális fordulattal DJ Csabi pörgeti.

0: Ricsi, itt van velünk, kedves Tang Ricsi is. Hello, hello, Ricsikém. Sziasztok, üdvözöllek titeket is, Pére, nagy pacsi nektek. Már jó kezdődik a vasárnap. Szia, Csabi Pér jelen van. Köszönöm szépen, kedves Ricsikém.
1: Szívem nem

ismételten Vibe jözet itt van velünk kedves Gábor nagytárcsáról. Szia, szia Gabikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, mi most tartunk haza Jakab szállásról nagytárcsára. Szuper volt, minden hiányoztál. Kívánunk mindenkinek szerencsés hazatérés, jó pihenést, üdv Gábor, Gabikám, nagyon szépen köszönöm. Remélem a jövőre találkozunk, és vigyázzatok magatokra az úton. Örülök, hogy jó éreztétek magatokat, szerintem a kollégák mindent megtettek ennek érdekében. Én is hallgattam, amikor tudtam. Fantasztikus buli volt.

bizony-bizony elkábítjuk, ugye? Mit képzel magára az a cápa? Neki mindent lehet. Csinálunk bele jó kis cápa uszonylevest. Itt van velünk kedves Kovács és Szatmárika is, válj velünkön. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, hiányoztatok hétvégén. Remélem jövőre találkozunk, millió puszi nektek, Erika és Tipcsi, köszönöm szépen. Én is remélem, kedves Erika és Tipcsi. Vigyázzatok magatokra. Kedves Kozop Timi pedig azt írta nekünk, szeretnék kérni egy béka királyt a kerozintól, és még azt is írta, nagyon álmos hangod van Csabikám, túlóra jöhet 14 óráig, hát sajnos Timikem, nem tudok már ma maradni veletek, beszélni meg nem tudok. Ugyanis 12 órától érkezik hozzátok Boriszka. De köszönöm szépen.

És hát, hogy az előző kérdésedre válaszoljak, hogy álmos a hangom, hát nekem is egy kicsit rövid volt az éjszaka. De tegnap a fiam szülinapját ünnepeltük itthon. Veletek együtt ébredezek én is.

Akkor egy kicsit belecsapunk a lecsóba, Gigi-Urian Fernando remixeiben, Roni még sohasem. És innentől kezdve egy kicsit pörgős lesz a műsor.

0: legyen Stan.
1: És ismétel megtisztelő üzenet kedves Isa Istvántól. Azt hittem, mi is egyetértünk, de nagyon is, hogy a buli tovább tartson. Mert a jóból sosem elég, ugye, kedves DJ Csabi? Hát így van, kedves Istikém. Hát a jóhoz nagyon gyorsan hozzászokik az ember, ugye? Aztán majd persze valamikor csalódik. Nagyon remélem benne nem csalódtok, meg a Super DJ Rádióban. Kedves Gigi's, megköszönte a zenét, és a túlórát megszavazva. Mint az elébb is mondottam, kedves Gigi, ma nem lesz túlóra, 12-től érkezik hozzátok Boriszka. Ígérem nektek, hogy jövő héten valamikor megpróbálok majd beugrani hozzátok, mint kedves Bozóki László is rám írt, hogy nem tud vasárnap hallgatni, mikor lesz beugró műsor. Ráharadunk a kérdésre, köszönöm szépen.

itt van velem kedvesem is, Ani. Hello, hello, szívem. Azt hittem nekem, sziasztok, szuperek, szia szívem, mindenkinek szép vasárnapot kívánok. Nálunk már a károk felmét, romok elhárítva. Legnapi buli után mindenki túlélte. Boldog nyarat, puszi elé is, köszönöm szívem. The weekend is now. Megyünk tovább olyan DJ-vel, és on weekend, az a szuper hétvégét mindenkinek. Do you wanna dance? Fennmaradó részére. And so... egy kis 2026-os zene, musica. És persze remélem, senki nem felejtett el felvenni a hangerőt.

is ismételtem Viber üzenet, itt van velünk a mi kis regényes Encsikénk. Hát szia Encsike! Jó reggelt neked is, azt hitte nekem, jó reggelt kívánok, megjöttem. Szia kedves Csabi, sziasztok szuperek, Encsike jelléti, pipa, picit lemaradtam, bocsika. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked és minden kedves SGL hallgatónak. Valamint kellemezzen a hallgatás, neked jó adást kívánok, a kisfiadat pedig Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, utólag is. Boldog szülcsi napcsit neki, pusztjuk-e Encsike, akkor pörögjünk fel. Köszönjük szépen, kedves Encsike, jó kívánságaidat, és hasonló jókat kívánok neked, és érezd jó magad nagyon-nagyon.

0: Kedves hallgató, nekem már kávé se kell. És hát remélem, hogy főnek fődögélnek, vagy éppen bográcsoztok, vagy így lesztek. Finom-finom lesz mindenhol, minden is. Melóban lévőknek tovább is kitartást kívánok. Egészen délig, zenék alaká DJ Csabival, itt a Super DJ Rádióval.
1: Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
2: Yeah, straight up.

következőben, kedves hallgató, megyünk tovább egy fantasztikus klasszikus zenével, ami 1994-ben remixeltek át Amsterdamban, és egy akkora csapat fog hozzánk jönni, leesik rólam a gatya, valamilyen meleg lesz már itt lassan. Ők pedig nem lesznek más, mint az Entrance és a Set You Free, egy nagy csapat.

0: Csabi.
1: In the mix. In the mix.
2: Úgy gyerekek, mekkora zene ez.

Ők voltak Entrance és a Set You Free egy Amsterdam Mixben 1994-ből. Egy kicsit előugrunk az időben. Én egy újabb remix. Méghozzá nem másról, mint egy hatalmas embertől. Őt úgy hívják, hogy Mike Murray és a Love Spy. A mixet pedig készítette Steve Downe.

és ismételten Viber üzenet. Itt van velünk kedves Stefán Skóciából. Hello, hello, Stefán, üdvözöllek titeket is. Csubi-csubi, jó újra hallani. Üdv minden szuper hallgatónak speciálva. Vajkócot esetleg a Nosztag Kulpa Impériótól mehetne. Megnézem, kedves Stefán, érezzétek jól magatok, és nagyon örülök, hogy itt vagy, egy nagy pacsi nektek. Vigyázzatok magatokra ti is ott kint messze földön.

szerintem nem is lett olyan rossz ez a remix, de én eredetivel jobban szeretem, megmondom nektek őszintén. Thanks for your power play. Megyünk tovább, Lafayette és a Power of Emotions Dance Mixben.

kedves hallgatókat, azt vettem észre, hogy kicsit melegszik az idő, egy gyönyörű szép időnk van, remélem mindenki kihasználja a bár lustálkodással, vagy kirándulással, vagy főzéssel persze.

is itt van velünk, kedves Mónika is Viberünkön, amelynek száma 2036 70 45 95 95 5-ös. Hello, hello Mónika, sziasztok! Szia Csabi, öröm és boldogság, hogy újra velünk vagy. Ó, nagyon szépen köszönöm, megtisztelő vagy. Vajkóc jelen ő minden hallgatónak, de főleg a vajkóci Magnak, Denének, Tibinek, Öcsinek, Nikának, Stefánnak, Skóciába, és természetesen is a kis családomnak. Köszönöm szépen, kedves Mónika, hogy itt vagytok velünk. Remélem, ti is jókat főztök. És hát hamarosan ékedik kedves Stefán kérése, amely nem lesz más, így egy régi jó kis klasszikus Eurodance felvétel, Imperio, se a Nostra Culpa. Egy kicsit felpörgünk 160 BPM-en, gyerekek.

persze ezt a zenét diszkóban is mindig elejétől végig játszottam. Hát akkor ékezzen most így a Super DJ Rádióra.

ismételten Viber, kedves Mozsi, lendületlenül küldi nekem a táncoló képeket. Köszönöm szépen, kedves Mozsikám, hogy milyen te is úgy táncolsz. The baby cápa. Ez nagyon nagy.

És itt van velünk kollégánk, kedves Lyman. Hello, hello. Üdvözöllek titeket is. Azt kérdezi tőlem, ez melyik verzió? Ritka jó. A kedves Lyman. Ez csak simán Impérius a Nostra Culpa. Megnézem majd neked. Vigyázzatok magatokat is az úton.

Kedves Mazsi pedig azt írja, én attól lustál vagyok, ne így lusta kedves Mazsi. Következő zenével meg kedves hallgató megnézzük, mi lesz 2000 után, hát már tudjuk, de nem baj.

is ismételten Vibe üzenet, kedves Mátyás üzenete. Szevasz barátom, szeretnék kérni egy számot a Metallicától. A vajkóci barátoknak, meg drága páromnak, Moncsinak köszönöm szépen. Kedves Mátyás, sajnos ez nekem nincsen meg. Ígérem, legközelebb beszerzem. És majd ígérem, nézzük valami rokkosabb zenét is, így a műsor vége felé majd. Hatalmas pacsi nektek. És hamarosan jön egy elfeledett kérés. Na tudjátok, én is öregszek. Kedves Kaszottimit szeretett volna kérni egy zenét. Jó, egy fél órával előtte. Ő pedig nem lesz más, mint a Kerozin és a Béka király. Kedves Timi szeretne pörögni. Kedves Timi, lehet ám a edényeken dobolni is fakanállal.

0: Hát megtudtuk, mi vár ránk 2000 után a Cosmix-szal. Akik már 31 éve velünk vannak és tolják nekünk a slágereket, mire még jó sokáig ezt fogják tenni.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

És ismételten Viber üzenet, itt van velünk Viberünkön, kedves Benák, Álpári, DJ Csába, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket! Hari DJ Csabi, sziasztok, szuperek, kellemes vasárnapot kívánunk, szokás szerint sütünk. Heck, steak burgonyával, hát jó étvágyat kívánok hozzá, kedves Árpikám, hogyha elkészül, és egy hatalmas pacsi, finom-finom legyen. Mitenik megyünk tovább a jégemberrel, Music for Money. Egy kicsit visszaveszem a BPM-eket, le tudjatok ülni, inni, vagy enni. Ugyan pedig érkezik még egy Ice MC zene, kedves Huli barátomnak, Szóládra. Kerítésjavítás közben.

Hát bizony, kedves hallgatók, ugye ICMC is jó pár slágert elénekelt. Én nagyon-nagyon szeretem a zenét, muzsikáit. Nagyon szeretem játszani is őket különféle bulikba, házi bulikba, diszkóba. És ismételten Viber kedves Encsike pedig azt írja nekünk, szia drága Csabi! Gigi Csabi, köszönjük a szuper zenéket és Kaszab Timinek a Béka Királyt, imádom én is, jó főzés csajok, Timi, Mazsi, Anika és aki még itt hölgye, hölgy ledzik, úgy írta, Csabi esetlegesen a kövi zenét kérhetném és küldhetném a kedves ügyes háziasszonyoknak, köszcsike, puszcsike, Encsik esetleg, valami DJ Ilám is befigyelhet, köszönöm szépen kedves Encsike, Mazsinak pedig sok-sok puszit küld. Látom, mostanában elég népszerű ez a DJ Ilám. Megnézem, kedves Encsike.

Kedves Mozsi pedig azt hívta nekünk Viberünkön, de aranyos Encsike, én is puszilom őt. A kedves Mozsikám, milyenek ezek a Super DJ rádióhallgatók, tudod, gondolnak egymásra, olyan, mint egy nagy család, ugye?

már, igen, Rise MC és a Taking Up The Way, Egyikásunk Group X-ben. Oda Hulinak szóládra, mindenket a Super DJ rádió hallgatónak. Bárhol is legyetek, bármit is csináltok, érezzétek továbbra is szuperül magatokat. 12 órától érkezik hozzátok Boriska.

És ugye hát persze ne feledkezzünk meg Alexiáról is, gyönyörű olasz énekesnőről, annyira szeretem, olyan jó hangja volt. Én úgy hívtam annak, hogy ilyen nagy asszonyunk. Bizony sok mindenkivel énekelt ő is, aztán persze szóló karrierbe kezdett. Gyönyörű imádás hangja van neki. Itt van velünk kedves Bandesz is, Csorvásról. Hello, hello, Bandeszkám, sziasztok! Szia Csabi, Bandesz Heggesztő is itt van veletek, Csorvásról. Itt mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta. Hát azt nagyon jól mondtad, kedves Bandeszkám. Aki kibarad, az lemarad. Hiszen mit nekünk FM? Ugye itt van nekünk a szuper, a neten.

És még persze úgy is mondhatnám, szuper DJ rádió, ha jót akarsz magadnak. Kedves Benál Kápál pedig azt írta nekünk, az előbb kiment a fejemből, egy Afrika bambatánc szeretnénk. Megnézem, kedves Árpikám, szeretnétek érezni a rezgést? És akkor megyünk tovább. Ami mostanában a műsorból soha nem maradt ki, DJ Ilham és az a bizonyos Big Boom. Hogy minden is finom legyen.

gyerekek, nagyon bumbolunk ebből a DJ Rammal. Itt van velünk kedves Csoki Zsolti, hello, hello Zsoltikám, sziasztok! Szia Csobi, sziasztok, szuperek felső tárkány jelen, köszönjük szépen! Nagy pacsi felső tárkánynak és Zsoltiéknak! Igen, te is felvetted a hangerőt! Ez a következő szám, a gyerekek, vegyétek fel! Kicsit megint megtekerem majd a BPM-eket őrületesen, 173-ra.

0: Jön egy zene. Mit annak idején nagyon sokat tekeltem a rave partikon. Mindig ezzel nyitottam, de figyelj!
1: We will rave you.

0: Encsike nagyon szívesen megköszönte a zenét.
1: Ravers del Universo.
0: Kedves Hudi is megköszönte nagyon szívesen. Kaptam egy képet is. De jól nézel ki. Úgy látom, hogy sincs ideg. Közben álltok és kaptunk egy képet. Egy kis frissítő látható, kedves egészségetek, várj, bikám. Jó, meg van terítve.

és itt van velünk kedves Vendel Zsolt is Viberünkön. Szia Zsoltikám, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekünk, sziasztok, kellemes napot mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont kívánjunk neked is. Köszi, hogy itt vagy velünk, nagy pacsi. És akkor kedves hallgatók, ha már erősebb BPM-ek, akkor hát a scootert nehogy kihagyjuk már, ugye?

0: Jelenleg Kotályfölös vagyok barátunk, H.P. Vexel művész nevén. És ez te United Vibe.
1: Sin miedo, we will rave you.
2: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.

Így van bizony. Di-di-di-di-dim. Jaj, de jó, jaj, de finom. Gyere, szuper, toljuk be, mint a lopott biciklit! Kettes vízes gyuszéknál pedig azt hitte nekem szírva szedés van, nem lekvár, csak folyékony lekvár, úgy így gyuszikám. Jó kis nedű. Úgy szoktam hívni, hogy nektarin termőfa. Egészségetekre finom legyen.

hogy ekkor egy picit lelassítunk. Na, még egy kicsit. Nostalgia isn't what it used to be.

kedves hallgatók, mindenhol döng ez a ház. És persze ugye azért óvatosan, mennyezet meg ne repedezzen. A következővel szerintem a kerítés is meg fog repedezni. Remélem a lábas nem, mert akkor kifolyik a leves. Menj már meg cool. DJ Lázsás, Scooter ködöse, Super Hands Up. Hát ez a rádió, úgy ahogy ti is. Super!

is ismételten Vibe üzenet, kedves hallgatók! Kedves Mozsi pedig azt hitte nekünk, tegnap elmentünk nővéremmel Scootert hallgatni Debrecenbe a kampuszra, amit nagyon hiányoltam, a zene, az a Fire volt, ami kimaradt a koncertjéből. Hát ez, kedves Mozsi, el se tudom hinni, felháborító. És bár kedves Mozsi emlegeti itt Fire-t, hát mit szólnátok hozzá, hogyha most nem kettő Scooter lenne, hanem három? Bepótoljuk azt a két vasárnapot Scooterrel. Akkor szerintem legyen még egy, senki nem bánja. Kaptam kettő képet is, két videót. Köszönöm szépen, kedves Mozsikám. Akkor teljesüljön a kívánságod.

0: Kedves Vizes Gyuszi pedig azt kérdezi tőlem, melyiket szereted jobban, a lekvát vagy a pállatot? Én mindig a másodikat. Én meg, kedves Gyuszi, mind a kettőt képzeld el. Na figyelj, szuper! Scooter és Dons közöse!
1: Emergency, the radical MCHV, scat the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV, scat the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV, scat the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV, scat the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV, scat the melody. Back to the family, a guaranteed emergency.
0: Akkor egy kicsit rátiplázunk.

Kedves Mozsi pedig azt írta nekem, köszönöm szépen, kedves tőled. Én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon szívesen. Ez nem te semmit.

Ismételten Vibe üzenet, kedves vizes gyuszító, szeretek én egy zenet. Sajnos gyuszikám, nekem ez a zene nincsen meg, de ígérem, hogy legközelebb beszerzem. Elnézésedet kérem szépen, hát tudjátok, sajnos nekem sincs meg minden zene.

Na majd menjen helyette neked a következő. Remélem tetszik is majd. És ismételten 141 BPM-nél felugrunk 162-re. Érkezni fog hozzánk egy csapat, amit a 90-es években nagyon szerettünk, legalábbis én igen, és szerintem ti is. Ők nem lesznek más, mint a Music Instructor. És a bizonyos Dance, de ezúttal egy olyan mixben, ami általam nagyon-nagyon szeretett zene, Fat Bass mixben.

Remélem, kedves hallgatók, hogy ezektől a zenéktől majd jövő héten majd új erővel feltöltődve mentek majd melózni, úgy, mint ahogy én is teszem. Hétfőkedden egyből 12 órás műszakkal indítok.

Hát ilyenkor bizony-bizony is feltöltődök veletek együtt. Kedves Iső István pedig azt írta nekünk, egy hatalmas szíve mindjárt kiesik ide a képernyőre. Köszönöm szépen, Music Instructor, így van, kedves Istikém.

kedves Stefán is írja, mekkora nóta ez, Csabesz? Everybody dance, akarok mindenki táncolni, ugye? Hát bizony, bizony. Nagy zenék a szuperen. És hát bizony, bizony, el is jött az idő, amikor sajnos bekészítem ide a jobb oldal lejátszóba az utolsó zenét, amivel el is búcsúzok már a tőletek majd, de ígérem, hogy jövő héten valamikor be fogok ugrani hozzátok. Aztán már lassan-lassan is elvégzek az itteni teendőimben is. És hát ugye lassan-lassan nálunk is lemegy a szezon, majd kevesebb lesz a meló, több időm lesz. Úgyhogy majd zenélünk 1500-zal. És szerintem majd a kollégák is.

Kedves Bandesz pedig meg szeretnék érezni tőlem, hogy mivel foglalkozok. Kedves Bandesz, robbanás biztos villamos berendezés gépkezelő vagyok egy gyárban. Habosított testeket gyártok.

Breakdown Machine Dune és a Hand in Hand. És ismételten nagyon-nagyon szeretném szépen megköszönni nektek ezt a kitüntető, megtisztelő 120 perc figyelmét. Végighallgattatok és itt voltatok velünk a Super DJ Rádión. Még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönöm a Jakab Szálási részvételt is, kollégáknak is. Ilyen fantasztikus hangulatot csináltak. Mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára jövő héten. Melóban, munkában lévőknek kitartást kívánok. És persze ne felejtjétek el, a BPM legyen veletek is, a Super DJ Rádió, DJ Csabi voltam is, még leszek is, remélem. Minden jót mindenkinek. Hát akkor, sziasztok!

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: A hetedik közönség találkozója.

0: Verjük fel a szavakat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez a Super DJ Rádió.

sem. Na, benézett a lóz ablakon. Sziasztok, mindenkinek kellemesen jó délet kívánok, és Rózsán egy Csabinak köszönjük szépen a műsorát, és a fantasztikus délelőttet. Én pedig csak hazaestem Siófok gyűlőséges városából, úgyhogy most egy kicsikét hozzunk egy kis levezető nosztalgiát, remélem velem tartotok. Kotolóca van, nyitom a sort, és persze rengeteg emlékébresztő muzsika van itt arra, hogy lepörgessem őket. Ez így fog történni, jön meg mindjárt a Viberre, leszakad a hátam, de ez nem ide tart. Na mindegy, jó szórakozást mindenkinek, ez itt a Super DJ Rider, benne pedig a Boris Karin.

Nem tudom, ki mennyire hisz a konvenciódosságban. A déli ebéd után mindig ugye egy jó kis pohár bort legurítani, nem most ugyan itt az ebédet kihagytam, napot kitöltöttem. Ups, mik a vér. Jó szórakozást kívánunk!

kérem szépen, és Jocsa volna, kérem, mert szétabot kívánok, jó drács volt, Mihalovics József úrnak is, látom, azért szépen bejelentkeztek, Mizes Gyuszi úrnak is, szétabot kívánok, de azt mondja, ha Ivádi Gergely úrnak is, egyszerűen valami kövér tempót, járdát épít, ezt ilyenkor kell csinálni, vasárnap, hát igen, arra van idő, gondolom, ilyenkor, úgyhogy jó ebéd, ezt fogom, óta nincs még ebéd, és persze is a István úr is írja, hogy milyen jó, hogy nem maradt el nálam a déli harangszó. Hát a rajtam múlik bármilyen déli műsorom lesz, a déli harangszó szólni fog. Én nem dőlök be semmiféle divatnak, meg politikai hatalomfogásnak. A Base Hunter a folytatásban Alayerből van, tehát érkezik.

Ahogy láttam, hogy a kapszálás a buli jól sikerült, a fényképek tanulság alapján hangulattal nem volt probléma. Remélem, a legközelebb én is mertek, most már veletek oda kellemetlenkedni. Nah.

hogy hívnak, hogy miked a boltból. Fogalmam nincs. Na, aki még dolgozik, annak szól egy kellemes kis 95-ös felvétel, jön a teknő. Emlékeztek? Hogy nem emlékeztek? Ám van egy tanya. Ott is mindig van mit dolgozni. Egyébként teknő Mikinek innen is, benyom Miki névre hallgat elsősorban, nagyon boldog szülinapot, Miki!

meghallom, és most akkor írja nekem, hogy a gyorsfilm most már azért befigyel, mert hogy 9-kor reggeliztünk evédes csúszik, hát az jó. Közben itt születésnap van, a Neo írja nekem, azt szeretnék egy számot küldeni a Smokinak, születésnapjára sátorozó társasága Balcsin. Hú, ott most nagyon kellemes idő láttam. Nem beszélve arra, hogy nemrég jöttem el onnan. Na egy a lényeg, hogy kedves Smoky, happy birthday to you! Jön egy jó kis felvétel, akkor neked a Balatonra jöjjön. Imperiótól a Wings of Love, happy birthday to you!

csak is volt jól neki, és kellene szét a volt felső tergányban. Aztán itt már velünk írásban, Komásné Szatmári Erika, illetve Szia Boris, remélem jövőre személyesen is megismerhetünk, már szuper volt a buli, üdv mindenkinek, Erika is Tipcsi, keves Erika is Tipcsi, bízom benne én is. És örülök, hogy jól éreztétek magatokat, és örülök, hogy már most is itt vagytok. Pusztalát!

és a kedves pékemnek, Vilkének is kellemetesen szívdelet kívánok! Encsikének, drágaságnak az összes kedves bulizkozóját a szuperek Encsikének, mint mindig gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked is mindenkinek, kellemes hétvégézzen hallgatás, és aki éppen ebédre jóíthat a pincs ebét, az puccsik Encsike! Nekem jó kis lecsó mond, hogy mikor lesz belőle ébben, nem tudom. De már alig várom, imádom a lecsót. Lecsókolom a rúst a szádról. Lubi Györgyúnak is kellemes szét, abban rossz fél, jelen van már a vége a Madonnak helyes, úgyhogy ezzelre csatlakozunk a kajdolózókhoz, nem mint eddig nem szólt volna, de most már sörrel a kézben a teraszon, felemőmmel. Üdvözlet, üdvözlet! Hát volumjabb kedves szarvasról szóló Lubi Györgyúj, a sörötszöz csatlakozok a kis bikabérrel, Egi!

Kutyalajosnak is szépen kívánok! Kedves egészségetekre! Legyen velünk némi alkohol! Előadni on the floor, én a Dr. Ghetto Pussy 90-es évek még mindig

Volt az, amit fésültem nektek, hogy tudok egyébként nekem lassan kezdjen a reklám túladagolásom, mert pedig rengeteg nagyon keveset nézek te televíziót, betalának. És a múltkor azt támoltam, és ez nem így, tényleg ezt támoltam. A Robbie Williams-szel álmodtam. Nem a színésszel, az énekes, a Robbie Williams-szel. Esküszöm nektek, nem én találom ki, én álmodtam Robbie Williams-szel. Jött valami koncertre, és valahogy az volt a dolgom, hogy ott a színpadnál én ott segítsem, hogy jöjjön fel a színpadra. És ha jól emlékszem, akkor talán valami Téged nótával kezdett, ugye az énekes egyik énekes előadója volt, és elkezdtem tőle kérdezni, hogy Veráris Félix, ugye a hülye reklámja a Félix macskával. És tök kiakadt, és ilyen bunkó volt a Robbie Williams, és meg akartam verni. És kergettem a színpadon, és nem jött a Félix. És ezt támadtam. Valami kaján módosítanom kell, mert nem lesz ez így, hogy ilyeneket támadom. Innen is Mr. Williams, don't pain. Na, nézd az ég felé akkor. Egyébként tényleg legyen már fel a kezét az, aki álmodott már életében Robbie Williams-szel vagy a Putyinnal. Azt meséltem nektek, nem hogy egyszer azt álmodtam, hogy a Putyin a szomszédom. Azért vicces egyébként, mert nincs egy szomszédom, tehát azért nincs, mert majd ő lesz. És egyébként tényleg, ha nézed a háborúnak a folyását, tényleg basszus, lehet, hogy nem sokára tényleg ő lesz a szomszédom. Na, egyébként nem sőt jobban beszélgettünk, abban még egy pár éve is beszélgettünk, hogy van első Budapest parádél, azt mondta nem igen. Úgyhogy csak az emlékeinkben él, nézd az ég felé, tatabányáknak üzennem, hogy

Sziasztok, barátom! Van, aki benne van a nyestelen küzdők csoportban? Hogy tetszik? Most tudtam meg, hogy a nyestelen egyik adminisztrátora, az a Diósi Ákos. Nagyon jó kis barát, úriember. Ez milyen mondat ez, szóval... Atya úristen, vagy többet, vagy kevesebbet kéne inni, szóval... Kedves ismerősöm, majdnem, hogy mondanám, hogy jó barátom, annyit azért nem találkozunk, hogy nagy barátság lenne közöttünk, de ez a távolságú múlik inkább. Az a Diósi D. Ákos, aki többek között a Billentyűs, a Kispál és a Bor zenekarnak jelenben, illetve hát nagyon sok zenekarban játszik, itt egy kisegítő billentyűsként és fantasztikus jazzmusikus, úgyhogy... És jó humorérzéke van! Ha szeretjük a nyestelenes csoportot,

Kérés, kívánság, nehogy elfogjon a bor örök életre, ezért most a Majtikáitak játszunk egy fétes Svájcban. Nagy igazságot fog vonzolni a dal. Isten is egy lemezlovas. Vajon milyen zenével? Vajon milyen lemezért tud használni?

Ez milyen jó, a bor az én templomom. Olvasgatja nagyon sokat Hambos Bélát, de rengeteg egyébként ilyen nagyon jó kis szöveg van a testemplomától a bori filozófiájáig. Hozzászálljuk egyébként, hogy a nagyon-nagyon nagy költők mindannyian írtak az alkoholról egy kis szösszenetet. Addjendre például nem a borról írt, hanem ugye volt az a két sorosa, tetten élhető. Ha már minden elhagyott, így áll egy kis konyakot írt Addjendre.

én nem akarok itt nagyon irodalmárkodni nektek, nem azért vagyunk itt, de hát sajnos nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretnivalóm Hamvas Bélának a bor filozófiája. Hadd idézek tőle egy picit, engedjetek már meg, bici. Végül is ketten maradtak Isten és a bor. Elhatároztam, hogy imakönyvet írok az ateisták számára, korunk ínségével szenvedők iránt részvétet éreztem, és ezen módon kívánok rajtuk segíteni, itt a Hamvas Béla egyébként. Tudom, hogy ezt a szót Isten ki se szabad ejtenem, mindenféle más tereken kell róla beszélni, mint amilyen például a csók, vagy mámor, vagy fülcsonka. A legfőbb névnek a bort választottam, ezért lett a könyv címe a bor filozófiája, és ezért Isten, ezért írtam fel eligéül, végül is ketten maradtak Isten és a bor. Ez annyira zseniális, annyira elmond mindent, nem srácok? Tehát, hogy... Persze most ebben tovább lehet menni, hogy nem csak katolikus vallásban szerepel, hogy a bor, mint olyan. Belegondoltok a görög filozófiával Dionysos, és sorolhatnám, hogy Hermész akár. Ez nem is mondjuk, a bor az velünk él. Réged dolgot hadd meséljek el a magyarországi borokról, ezt talán kevesen tudjátok. Kicsit lehet, hogy fájó lesz, amit mondani fogok, de a magyarországi bor misztifikáció az egy kicsit olyan túl hype-olt dolog, ugyanis az van, hogy úgy került ide a bor, hogy ezek a bizonyos római katonák, amikor jöttek ide hódítani provinciát csinálni Pannoniából, akkor tulajdonképpen itt a víz igen mérgezett volt, nagyon sok volt az arzén tartalma a vizeknek, ezért aztán hát muszáj volt valamit kitalálni, hogy tudjanak inni, szőlőt kezdtek itt termeszteni, és rájöttek arra, hogy egy kicsit túlérlelt a szőlő múst utáni fokozatban, valahogy bátrabbak a katonák, és valahogy jobban megy a harc, és annyira nagyon megtetszett, hogy egy nagyon jó tártalja volt ez a déli fekvésű lankás tárgyak, mint mondjuk ugye a Tokaj, hogy a katonák nagyon-nagyon megszerették az itt termesztett borokat, és ezeket a borokat aztán annyira szíve, megszívlelték, hogy tulajdonképpen a zsoldban, amikor egy-egy ilyen csatát megnyertek a rómaiak, akkor kérem szépen a zsoldot itt termő földben is kiadták, és aztán így telepedtek le a római katonák is nagyon sok ideig, illetve aztán a bortermesztés is, illetve magát a szőlőtermesztés is itt kezdték el tökélyre kialakítani. Ezért aztán a borunk nem annyira nagyon nemes, mint a francia akár, viszont vannak olyan finom ízletes boraink, mint akár az olasz borok is, innen van a mi bort kultúránk, kérem szépen. Talán persze, Hamvas Bélától. Menj az okosodásról. Luke Kevin így a folytatásban, és visszaförgetjük a ritmikát, jön a Funky Beat.

Szolosi Imadónak, és kellemes szédet kívánok, és hogy ne ihatnál egy kortyot, kettőt. Mindenkinek megengedem, kivételesen. Vasárnap délben lehet egy finomat inni. Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat. Majtikától is.

Még egy kicsit a borról, de szélnek, hogy így... Mennyi minden a jó a bor, ugye még a megbocsátás, hogy Petőfi, hogy is ír erről, hogy borozgattunk, kapámmal livott a jó öreg. Kedvem élez egyszer az Isten áldja meg, hogy egyébként rosszba voltak az öreg Petrovicsal. Volt olyan például, annyira megbántotta a kis Sanyit az öreg, hogy két napig a Sanyi nem szólalt meg. Gyerekről beszélünk. És látod, még a bor még mindig egy kicsit. A békülésed is vadó.

Kalincsit a Privil most mondaná, hogy ezek a zenék igazi körhintes muzsikák, úgyhogy az ő emléke is szólna kicsit a dolog. Hogy is szoktam mondani, várjál, indul az olasz Dodge-em, egyet tizet, kettőt vihet. Hotel St. George! And the rain begins to fall.

házival ide nekem, szerintem is kedve hallgatóknak, mi is most érkeztünk az Elkapszállás a Budapestre. Szeretném megköszönni elsősorban a szervezőknek és a résztvevő embereknek, nagyon jó ezt a munkat, és igazán jó embereket ismertük meg újra. Hát kérem szépen, köszönjük szépen a kedves szavakat, én majd tolmácsolom nektek azért jókait, és örülök, hogy jól éreztétek magatokat. Jövőre biztosan lesz folytatás, és talán már akkor így fognak tartani.

egyébként, hogy ha már Istent így emlegettük, mert behoztuk itt a műsorba, hogy hallottak itt valami katolikus foci, hogy a templomba szerveznek ki a futballcsapatokat, tök jó dolog egyébként. És vele gondoltam abban tényleg, hogy milyen a szurkoló kórus, nem? Hogy átkozd el, vagy kárhozd el. Ott, hogyha káromkodnak, akkor nem csak 10 miatyánkot kell mondani, hanem 60 fekvő támasznán. Közben sosem ide lecsavartunk egy baraszkot, egészségetekre! Rövidet nem merek inni, mert 3.55-kor indulnom kell, hajnal 3.55-kor indulnom kell, jogat lehet tehát megcsinálni, úgyhogy maradok a borozásnál. Ez egy kellemes baraszkot. Marad a hülye vicc, hogy két részek beszélget. Jössz vagy maradsz? Azt mondja a másik, ja, barack. Ha nem szólok semmit, jön a kiwi! Jön a számcím, leszólj!

szépen kaptam Nyesterházi tortát. Csak a nyes gyerekek. Kedves utca, engednek, hogy elvigyem ezt Nyestergomba. Ad a vitasz meg, van egy... Három részek kocsma előtt áll. Egyik finkik egyet, másik azt mondja, egészségedre. Azt mondja a harmadik, hát tölts nekem is. De van egy sajásztalom is a részegségről. Egy. De mindegy, szóval. A buli végén az volt a trendi, hogy vicceket meséltünk mikrofonban. Volt egy srác, aki mindig számolt, hogy hányat értett meg a viccekből. És akkor mit, hogy nem értett, azt nem számolta. 44-nél tartottunk, mondjuk a Tamás Balátom belebefögött a mikrofonba, és azt mondja, hogy csáv, 45! Ezt is értette. Idióta. Na. Kérdezzen akar, akinek Judy volt adó az énekhangja, és mindig Sheffield halljátok, jön a dal, ez pedig persze a Szél című muzsika.

label Code 79. Esci dalla paletta. Negative Sintolab.

Kis Sándornak is kellemes szétabot kívánok, jó égnapokat, remélem velünk tartasz a kutatásban, és Zsolta pedig azt mondja, lehet most menni boltba. Tessék, mi leszek a hibás, hogy elfogy a 100 percen. Hogy is volt ez a bizonyos köszöntő? adóristenkukacpeny.hu-ban? Megáldalak, te sepöm! Sokasodjál és szaporodjál az emberek örömére, hogy ők is sokasodjanak és szaporodjanak az én dicsőségemre. Ki itt teszesz, mindörökké áldott leszesz. Én ennél egy egyszerűbbet írtam. Igyunk, hogy legyen, igyunk, mert nagyon magyar ember úgy szép a részek, cigány, ha taknyos, zsidó, ha görbe, egészségünkre. Ami marad az harag. Ez én kedvenc barátom, Bendőke. Őt adán az egyik legszebbet. Ilyen névre szóló nekem. Isten is a jó bort szerette, Boris fiát maga mellé ültette. Boris fia örül, hogyha sorra kerül, levele, fenéki, fenéki. Az emberek is jöttetek, hogy még hangnemben is énekeltem egyszer. Közben A-mollban vagyunk. Látszottak, milyen őrösen tudok ugrálni. Különösen nem lát senki, önöket ugrálok.

Köszönöm, mondom, ne zavaradjon bele. Három betű, nem ABC, üzlethelység, mi az? Bót. És a kéknek is van három betűs ellentét, az a zöld. Nem is a zöld bótban megúszhat hat betűvel. Na, nyitjuk ki a szezámot, ja? Lejlek érkezik az Open Sesame-vel.

pedig írja, hogy itt neki nagyon jó kis komoly boltja van, mert non-stop nyitva van, de nem áll meg a bolt, azt mondja, utca végén van, bolt hulla 24, zárás után önkiszolgáló, és hát betöröknek leginkább. Sose értettem, amikor azt mondja, hogy non-stop, hogy a bolt nem áll meg, hát nem mozgó boltról beszélünk, sose értettem. Ezek az angolok. Boltul, boltosok angolul, nem tudom, majd megegyeznek. Mr. President, a folytatásban jön a 4 on the floor.

évek lengyel boltos, mikor nyitsz ki? Hát kedves Szarvasi, Römi Gyuri. Azt mondod, hogy hogyan hívják a lengyel kidobót? Sipercki. De nekem a kedvenc viccem ez a... Hogy hívják a kínai tárgyalognót? Siessen!

0: Nagyon elmér vagytok, kedves hallgatók, elemeiben. Amerikában vagyok a kidobó majmod, azt mondja, ne dobd már ki. Nem így írt, nem akarom kimondani, hogy ne bassz már ki. Ja, kimondtam.
1: Szóval.
0: Egyébként, azt hiszem egyébként, hogy az Amerikában ugye rusak alapos táncoló nagyon-nagyon nagy szimbólum. És gondolom, tényleg gorillákat akartak betanítani kidobóknak régebben. Ennek van némi valóság alapja. Na. Itt most féle. Itt van itt. Japán táncos lányról van itt szó. Csecse kincsünk, betekincsünk, ne tekincsünk, úgyis kincsünk. Persze oda mi kincsünk. Köszönjük szépen. Mondták, hogy ott van a japán gésa, lába között nagy a része, káposztára kesvételek, ettől támad hasmenése. Köszönjük szépen, semmi jelentősége. Egyébként én a japán lányokat nagyon szeretem. Idősek is van, szépen tudnak öregedni, mint a Sting, nem? Tehát, hogy így... Japán lányok helyesek. Ketten vagyunk, rajongoljuk én meg a Jáksó. Jobban adja ezt elő, viszont jobban rajongok. Ha maradunk a lányoknál, de gyönyörűséges ékszerüknél, a mellecskéknél, mert hogy jön az érotik, és a dal pedig... Pritzelom my tits! Mit is jelent ez? Hát a Krisztel buri ember szereti a kis melleimet. A tits az a... cici. Ami néha pici. De nem a presszel pici. Na jó, befejeztem.

I give you my heart. Ez amikor ilyen kikúrnak arra. Szépen mondva, kiukad a katona kotonál, akkor az katona dolog.

próbáltam kinyitni a második üvegból, tökéletesen sikerült első körbe. Van ilyen 4 pontos hiper-szuper bornyitom, gyerekek, hát ez milyen szopás szenvedély. Ugye tudjuk, hogy az egész világ bornyitó, úgyhogy kicsit tököréztem vele, túl digitális nekem ez. Életettem aztán fakanállal, már kinn is volt a bor. Ból a dugó. Úgyhogy most is kicsit váltottam. Mika vér után olasz rizling. Egi. Pontjuk Szilárdjaira, Szilánkjaira. A nyári délutánt. Jó, a Squeeze Heart! Megyünk fel egy kis farmer. Ez a Blue Chills.

Önök a gyencsikének is hiánypótlók, ennek szerint a műsor. Egyébként tényleg van egy, ott ugye megrendelésünk, szóval napis bulit kellett csinálni. Kérdeztem a csámot, hogy tényleg meglepetés volt, azt mondja igen. Ez a buli egyébként 3 meter volt iparkamarában Budán. A Penét Budán, Pesten, minden, ez nem is ez a lényeg. Kérdeztem tőle, hogy tényleg meglepetés volt a buli, és mondja igen, és mondom, hogy meglepetés volt, azt mondja azért, hogy nekem egyébként februárban van, tehát ők úgy csinálják, a baráti körük mindig úgy csinálja, hogy akik akarnak lepni, nem akkor ünneplik, amikor szülnapjuk, hanem fél évvel később, tehát így, teljesen más időpontban, hogy meglepetés legyen, és tényleg az lett.

De várj, hogy ilyen szellemes, mi valami Zsózsa úr írja, hogy nekünk ez úgy van, a páros napon nejem név napja van, páratlan napon a szülő napja. Mindig legyen mit ünnepelni, nagyon jól csináljátok ezt.

szép napot kívánok, ide nekem a szí! Azt hittem, hogy már végre kígyót nyert szegény, de akkor nem. Én csak majdnem megfogtál ezzel, de igen, sokszor a fülhallgató figyelme, mondjuk következő zenét keressen, de igen. De úgy egyébként műsoron kívül nem igen hallgatok ilyen zenét. Ettől függetlenül jó a buli, így van, köszönjük szépen. Egyébként ezt most elfogadjuk egyébként, kedves Jancsike. Ez egész jó kis érvelés volt. Nem volt annyira nagyon vicces, inkább olyan kicsit szellemesebb. Csak gonoszkodok persze. Na most elhajózunk egy kicsit, jön a hélium, és ez egy kedvenc kis szemezőmről tőlük, ez a kis hajó. Marhajó, barom jó. Ez így lesz jó egészségesekre.

És tudok meg maradni veletek, amíg nem csörög meg, hogy indulnom kell. Remélem ez puszt egy óra ráhúzás, de azért megpróbálunk, ameddig lehet elhúzni. Ha ti is akarjátok, persze. Na, akkor megy

egyébként a vízmeséléséről, hogy én is tudok néha belebakizom, egy barátom az világleg amatőr vízmesélője. Nevezzük Robertnek. Na most Robert, próbált így vicceken keresztül csajózni, emlékszem, még egy buszon jártunk délelőttönként, és üléban jártunk, és akkor marad a vicc, hogy két bolond áll a busz meg állóba. Mivel megyünk busszal vagy gyalog, amelyik előbb jön. Ezt a viccet nagy nehezen megegyezte Robert, és így mondta a lányoknak. Két bolond áll a busz meg állóba. Mivel megyünk, amelyik előbb jön. Ki hagyta a közepét? Néztem, én nem rövök senki. Mindig fogalkozott utána, azt mondja, megjegyzem a vicceket, most már nem leszek egy idióta. És volt ez a másik hülye vicc, hogy édesapám, csuklik a ló, adjál neki vizet, nem úgy, hanem össze. Na Robi, tudom. Odaállt a lányokat, és azt mondta a szájával, édesapám, döglik a ló. Kész. Innen is csókoltatjuk Robertet, akinek mindig nem gida. Orosz lélekről egy dal. Ez már kéne szépen az E-Type. Egyenesen Svédországból. Igen, némi képzavarra. Ez a Russian Lullaby.

közben Encsike leüti a labdát, mert hogy vidám lesz tőled a vasárnap, és egyből is kitönöm a vidám vasárnapra gondolok, én pedig egyből arra gondoltam. Atya úristen, Encsike mit ihatott, hogy engem összekever a névet Sándorral? Hát egy másik vidám vasárnap. Lullaby. Elmondom, mi a helyzet. Úgy tudok maradni, ameddig a Melinda nem hív, hogy el kell mennem vásárolni, mert akkor mennem kell. Megígértem. Úgyhogy ahogy ő véges, csörök az utolsó dal, akkor lesz, de lehet, hogy kicsit tovább lesz, mint 14 óra. Ő most is dolgozik. Mindig én meg a cipekedő eltárs. Köszönöm, hogy így marasztaltok, egyébként tündér magadak vagytok.

Egyébként tényleg rengeteg szexista poén volt régen. És eszembe jutott egyébként az erotik nótáról még. Oda nagyon hülye vicc, tudom, hogy nagyon bántó, de annyiszor elsütöttük. Oda mentél egy ilyen pici mellel rendelkező lányhoz, és mondtad neki, hogy szia! Olyan viccet mondok, egyből leesik a melled. És ránézsz, hogy júj, passz meg, neked már mondtam. Nem szép dolog, utvalag is elnézést. Ennek mondom egyébként, hogy végszabakban legalább annyira vagyok, mint Dostoyevszky Raskolnikovval. Most a végén meg fogunk bukni, mint Rottenbiller.

szállodalma ebben itt, ebben ráadásul előtt egy kis Pinokiót, Lupilót, ezt mindenképpen szándékosan csak lejárgani. Mit mond a hóférk, amikor ráül a Pinokió órára, hazudj még, hazudj még. Én kérek elnézni. Nem ez a különleges lapilú!

te is egy dohodozó vagy a boltba. Hogy hívták a Don Quixote a társát? Hát... Hú, várjál! Sancho Panzának hívták, kérlek szépen. Szabó Gábor úr, Sancho Panza? Kérlek a Sancho Panza. Mondjuk az egy kicsit durva volt. Gondolj bele egyébként, hogy a hölgyekkel ilyeneket játszottunk, na jó, de kamaszok voltunk azért ebben Zsóca, hogy voltak a diszkóban lassú táncok, oda ment egy nagyon csúnya lány, azt mondta neki, hogy szabad? Fölállt, leültél a helyére, mondta neki, köszi. Azóta én ezt már meggyóntam ám. Na, gondolj, de van!

Hát ez ennyi volt sajnos. Hát így mennem kell. De innen folytatjuk, igen, nektek is köszönöm szépen a kedves szavakat, köszönöm szépen a rengeteg mindent. Sancho Panza elindul, sziasztok!

0: gonna see my old pop and I know you're ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenéli.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hi, this is Shakira.
2: Lego.
3: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
4: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
5: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.
6: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. Super DJ.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.
1: Touch. You. Right now.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenéd.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

DJ. Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hello Erdély, sziasztok, Kozsi Istvánék, örülök, hogy itt vagytok újból. Igen, volt egy jó hétvégénként összegyűltünk a Super Régi Rádiósok a hallgatottsággal együtt. Már aki tudott, eljött. És egy rohadt nagyot partiztunk is személyesen, nem csak úgy, hogy rádión keresztül. De rádión keresztül is itt vagyok fel egy csomóan, amit innen is köszönök. Nekem azt mondom, Surci, majdnem folyamán be akar rádiózni, hogy beteg vagyok. Lehetséges. Csak úgy öccsével. Hello Gózsi, hello József, sziasztok, szép jó estét!

Isten áldása, Bádi Guilherme, André Rémusz. Ha meg olvasok Weber-t, hát szoktam olvasni, de ezek az úgy konkrétan nem megy annyira.

A Weaver szangot a honlapon lehet szépen írogatni nekem, konkrétan most este 10-ig. Meg egy más helyeken is. De inkább most legyen a Super EG Rádiónak a Weaver-e.

Igen, Encske, még zenélek nektek egyet. Így mai nap végére. Puszontás neked is.

Hello, Balázs, köszönöm szépen az ismerést. Igazából Surzi poén volt, azt tudom, úgyhogy ezzel nem aggódom, akadok fent. Hello, Nagy Arcsa, sziasztok, it's my life. Hello, Rita, szia. Mondd az a banzáj, kinek kell majd? Jól lenne tudnom.

0: Glorious Raw!
1: A nőben a boldogság. Uraim, kérem erre a választ. Csinál a feleség mellett. Most figyelni kell, mit kell válaszolni.

Oh, 'cause it's my life. Dr. Albán jöjjön most már el újból. Köszönjük, hogy rádióra magunk keresztül, Ivan Hezlon beszélni, majd nem tudok. Fáradt vagyok, akkor ilyenkor ez van.

Freestyle-ek úgyis. Csak úgy rendesen, mai éjszakán csináltuk.

www.radioradio.hu, ott lehet olvasni a Weaver számunkat. Konkrétan ott neki örögöttünk most teljesen és a 10 óráig. Alias After Party van.

Ritka most mi valami, de azt most megteszem. Szia, Szandi vagyok Markazról. Ma volt kislányunk Jászmínnak a keresztülője. Köszönöm tesómnak és a sógoromnak, hogy ők lett a keresztülei. Most kocintáson köszönjük a szuperzenéket. Igazán nincs mit, Isten állásra legyen rátok.

No, egy picit innen tovább, menjünk tovább, Tony Hands Up-pal. Itt a Smelly G Radio keresztül, jogommal állj bennel. www.smellygradio.hu ott a Weaver számunkat lehet olvasgatni. Lefele azt nekem konkrétan rugatni.

0: Get ready for the top, Bam and S and E-Mix rock.
1: Figyeljetek!

Are you ready to get busy?

Alkalom esti időreik vagyok, jövő héten vagy vasárnap leszek úgy szintén hallható. Már jövő műszak, hát jövő műszak, hogy délutános. Azt meg túl kell élni.

Hát akkor éget írjunk, ha már a lájunk, ott erre van lájunk, volt egy a Super EG rádión keresztül. Köszönöm szépen még egyszer, hogy engem hallgatotok hajnalba is, és most is. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok! Legközelebb egy hét múlva, már csak itt az éterben. Ugyanúgy vasárnap este 8-tól 10-ig.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

hanem akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.
5: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on DJ, hit me with another track.
4: Kattanj ránk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.
5: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on DJ, hit me with another track.
4: Kattanj ránk.

0: Tommy T.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.